reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

szeressél olyan nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

0: Hipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Achtung, Achtung! Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Farbentonfilms, der First National. Tilly.

0: Is that what you heard, boy?
1: One did I want.

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Hodor Gyula, Földesi János, Gábor

Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

0: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.
1: Kedves hallgatóink, számzenénk véget ért. A pont 1:30.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben!
3: Az élet úgy szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jót, a lob után érzem majd itt, kacagni fog minden skót. Nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg. Az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt. Mert sejhaj, pomázom, de mindenkivel komázom, jó forrt fotyázom. Sejhaj, farántom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, miközben soprik az utcán, úri körökben fújják a nótát. Hey, sejhaj, pomázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom.

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

Nem volt akkor bele, nem sok úgy jön.

Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítást a községi tájékoztató iroda áll.

d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale.

nell'amor si fa sempre così. Dammi un bacio.

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

0: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Leha.
1: Болото леглетогатотта фюрдвиеш йофо, штрандя риткитя párját, бершонос хумок фивеня легьобб a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

una sigaretta fuma e come lei il mio cuore chiam.

0: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
1: They took the moonlight out of the skies and put the moonlight right in your eyes. Like a June light, you're a heavenly thing. They took the fragrance out of your dew and sprinkled roses

0: Két ballát, két karikalát kell egy mai fiúnak legalább. Egy kis szesz, már jöhet a jazz, és egy óra múlva táncbajnok lesz.
1: Egy fiúnálok, ő a taktus, s már helyreáll a jó kontaktus. A csúfa már nem egy nagy aktus, egy lépés hallra, egy dalra csupán, egy taktusban.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.

szemben nem más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

hogy vagy vele. Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy velem?

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

Szél egy kis Józsika szól, csábító a nóta, hogyha szívből fakadó. Bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Fűzfa furulyám, hozd el ide a babám, hadd lássa mosolyát, piros ajakát. Fűzfa furulyám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját majd elhúzom én.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.

0: Don't worry about the mule going blind. You just hold to that line. Don't worry about the cow being poor. Just drink all the milk and ask for more. Drink, drink. Drink, drink. Seven up!
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 15 otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.
2: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
3: Remek tipp! Vegyen államsorsjegyet!

Jó anyány kurta szoknyát hordta, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózsdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolod, ezentúl ott is csak foxot, fox.

nőni hajban, s az a baj, hogy ez a haj nem ennyi. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit eszel.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Tavalyi Károly honvédüzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenkit szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem álmodunk. Mocsókra még csak várunk, menekülhet.

szerelmes más választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókod érőt. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom, hogy

0: be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Na, hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Nagy elszontól kérdeztem, itt kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

végén kurta kocsma, ottan nagy a bor, a pakliba nincsen túl. Oda lutti hatamosra minket a tulaj, fia, mert a technél soha sincs baj. Lett még a ridikünkbe, meg a zsebünkbe finom tohár. Lett üres a marka, mit morgyen tartom, úri mokár. Rosszett a

a nő már férjes asszony, az urával együtt jár, az a nő a tánc alatt csak ül, mert férje rém kényelmes már. Ez az asszony egy kis bárban, minthogy úgysem táncolhat, rengeteget lát és hall és megfigyel, míg mások táncolnak. Ma egy intim testi bárban, míg a jazzben

leg így nem látta senki. Jöjjön fel, majd boldog lesz, és a halkon szól a gyert. Ott egy lányka a pofét érzi, itt egy úr a dekoltást nézi, aztán egy remerészed lesz, jött a halkon szól a gyert. Amott egy urahölgy létes úgy és beléhazat, emitt egy férjavérmes nejének a kezére csap, amott egy hölgy két kézre célzást tett, mit a férfi észre sem vesz. Emitt egy

hölgynek zserbót vesz. Nagyon jó kis hölgyet szemmel láthatólag, nem izgatja ez. A sarokban sír egy kislány, ki a gyerből mit sem hal, mert a vulegény hátra légban van, a gyermek

pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam. Pozsonyban, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban. Kéklő Dunán suttogó szél hangja felém száll, mákos patkó, diós patkó, várj, megjövök már. Pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Budapest egy és kettő, valamint a négy közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigieren

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint eltésett, el van bocsátva.
3: Hallja, micsoda pesses ember maga.
2: Én, pesses, maga bolond. Hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

Yeah. Beat that thing, brother. Low down. The man must be crazy.

0: több termelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: Rádió Budapest, hogy kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Endő, rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

megcsókolt, cselni múlt az ongorán a húr. 16 éves volt is szőke, csak hatodikába járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta Jussi imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.

Énekelt szerelme fenn a színpadon, aki csodor az árszáguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodor az ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

S közben egy asszony szív elég. Zsors, merre vagy? Késő szavak megbánást küldenek felé. Akit sodor az ár, száguldott el.

kezik, a se baj, ha mond egy szép hazug mesét. Nekem az egy édes vigasz lesz, hogyha ez a végén igaz lesz.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
1: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséretne lesz énekelni. A műsor itt van, vagy ott? Megnézett rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettősora, kérem szépen, négyes? Van kettősora?
3: Négyes, szám magyar nótát ének.
1: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják. Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol, hol.

und sag, ich mag mich, deine Augen sagen ja.

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Most Magyar Imre és Szigány zenekara játszik. Szentírmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

0: bum, bum.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser. Get things clean just like a whiz. You'll start paying the elbow tax
3: when you start cleaning with Ajax.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser. Blots the dirt right down the drain.
4: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum,
2: bum, bum. Bounce the dirt right down the drain.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
5: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
4: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good, too.
2: So use Ajax.
6: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Akárhogy is nézem, 2 nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
2: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.
1: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy a program from Germany. We close this message of friendship with our musical signature.

Lecho, lecho, lecho, lecho, lecho colomarusterolas. Decho, decho, decho, decho, decho, decho colni valóvaj. Bár én nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúster ólat.

Ajaheli, jajaheli, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsán, akár a tatolyapár. Jajaheli, jajaheli, szemekéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te butat, te sutat, te bolondos helénké. Úgy várlak, ha vonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaja helén, jaja helén, Jeruzsálem közepében lakik társméletbe a drágám.

jó helény, jaj a helény, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a tatolyapák. Jaj a helény, jaj a helény,

lótok, futok és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztadva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egy

és a villamos kalauz nő újra főz. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megrapog.

Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!
2: Egy perc alatt megöli a szuperli

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: cognome Bofogiager.
1: Bofogiager.
0: Bofogiager. Bofogiager. Ame tjöldinä kohputäsu istörnynä hissär. Búcsúzta ván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madame, mi szólt is sajnálja, ebédre nem megy el.

pirosztádat, visszaadom majd vasárra, felsőgödi vékendházunk vár. Vékendezünk, vékon leszünk, dagadt hát is átvó leszünk, ki gondol az elmúlt hétre már. Nézünk árnyas lombokat, Pesten hagyjuk a gondokat, csak ad kölcsön a piros szádat, visszaadom majd vasárra.

gyákát mindehet a zsinga, zsinga róla, hogy olyan nagyon-nagyon szereti a nőt, hogy ilyen csuda szék meghozta őt a gólya, hogy nappal éjjel, éjjel, éjjel szedik őt. Mondják, hát mit tehet a zsiga, zsiga róla, hogy szed a royál, a

Ja róla, hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nő, hogy ilyen csuda fénynek hozta őt a gólya, hogy nappal éjjel-kéjjel téjjel szedik ő. Mondják, hát mit lehet a csiga-csiga róla, hogy szebb a Royal Apollo sem volt talán, hogy bátor ő lehetne Mr. Eiró.

Jönne, hogyha majd újra lát, megismer, félek, úgy néz rám, meg is ver, pedig jobban tenni, ha szépen kötönne. Bár úgy látom, tettem egy kicsit, na miért nem mondja? Attól félzán elnye, én leszek minden gondja. Miek az ölébe, vagy nézek a nézőt?

hiába bántott, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

0: Fischer természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szeretett himnuszai. Babics Mihály előadása következik.

Lásd meg azt, hogy nem vagyok jó, hozzád való. Én nem vagyok más, mint illúzió.

Bocsáss meg azt, hogy nem vagyok jó. Hozzád való. Én nem vagyok már, mint illúzió. Hidd el, hogy nekem sem oly könnyű.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: poder fa fa
1: la la la la la la
0: fai me

tetszunk, ugyelik az ívemet a bú. Borzasztó, sorvasztó, nem lejük sehol a vigaszt. Ó, nincsen szó, nincsen, elmondom megint ugyanazt. Csak egy szövetűz van a decemberbe, csak egy utat is szíper az emberbe. De ha ez a szív fáj, ideben fáj, azt se tudod, hogy mit is ki. Azt se tudod, hogy mit is ki.

Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok, a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.